6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: I to što te toliko volem, ne volem.
1: Joj, ovo što ne volem ovako kad završi pesma, ko racije?
2: Baš je logično šta.
1: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
1: U logiku te kole, ne.
3: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
4: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
5: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Auszt Hotelm Szirodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
6: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

Volt egy szerelmes lány, aki asszony ma már. Színes álmokat szőtt, és a felhőkben járt. Tüzes napfényben élt, de úgy rohant a nyár. Végül kihűlt a vágy, és a nap is leszállt. Most

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sörnyi György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovó.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: Music Sauce. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi Pálinka Bál. A talpalával úrról a Homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, 4 féle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarritanya, Pálinka Bál, ahol garantált a jó hangulat.
2: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Sarnai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméter.

0: Re. Austhotel, Sziradur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel, polisztirol ragasztó, 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel, polisztirol ragasztó, 850 ml, 899 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor, 37, telefon, 814, 954.
1: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Samozna ST Cable korisnike do 9 mjeseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.

Everything gonna be all right this morning.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Mitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

punem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én.

Nincs több, na most buli, félig elszív a cigit. A pohár mélyére néztünk, lányok is voltak mindig. Van egy hely, lenn az utcán, egyszer már megvolt. De hiába van nálad a kulcs, az ajtót nem találod. Megszoktad, te vagy az első, de ezek most más idők. Zűrzavaros mámonál, csendben eltűnsz az ébén.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Aranygyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Awesome. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

0: Dale, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.
2: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
3: Új helyszín, fergeteges hangulat, november 7-én a Tandar Ritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpal álvalúról a homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás, a jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandar Ritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
4: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm Szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kokton, jó, jó,

105.5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.

Class. On the radio. Hit music. Give it up. On the radio.

Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúrfesték 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúrfesték 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT scan, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Aqualord. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm Sirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpalával úrról a Homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
1: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Sportli, ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli, az ön és családja részére. Caprioló, több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: реклама. Само за ST Cable корисните до 9 месеци безплатни услуги. За још боље покривеност интернетом у вашој кући, изаберите Home Wi-Fi. Од подрума до крова, од гараже до баште, интернет ће вам бити јак и стабилан где год да сте. Home Wi-Fi, интернет сигнал који покрива све. stcable.tv.
1: Sornyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 57. 3065.
2: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarítanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpalá valóról a Homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás, a jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarítanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
2: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Ez volt a reklám.

szemek körül, kész tördelve, csodát várva, hát ha még felül. Nem mozdul az többé teste, örök nyugalom, fehér liliomként pihen a hűs ravatalon. Tömjén füstje szétterül, gondol egy kis

0: Mambo number 5.
1: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.